0: ők meg azt újtomadok, hogy Danis Bakkot, meg az a CEO de Quebec, hogy unó ehhez szétmúl, hogy címgat, hogy szab főg a úrnistem, és akkor ott egyenlő, hogy is szága is mcska itt stel Danis Bakkot, de de te was one peak kévjön, hogy meg oda ehhez lesz a, hogy émos, hogy de ruan renda, Ke magu da ya temeskemeng valdors and ter obujuan ashwapshwan na ke mag mistisni kage segne detse oka ya nihta shadow ya moga ya each dog danish bach god so that that's a leverendry wildlife reserve kage that that's a manwan per windigo la tsuk kage lac saint jean Ash kak my sometimes you sub fur would it say Danish backwards I would see that you were not that's Quebec, came out with the USCS Gabo then you can say the puts num tashka the dots dead. Ok, meg az, hogy beég, hogy itt és szedett, hogy a Quebec is tiéd már most, hogy nagy tegnap, hogy úgy tudod, hogy ez a beszéd, hogy szeptil, de gondolom, hogy beszéd, hogy szedett, hogy beég, beég, hogy a Quebec is tiéd. Ok, meg a tudóit szedte meg, hogy szab fergó, hogy sokkal helyes, hogy indult Stenron, de nem tudott szedte magánc, hogy nagyon jó tanjás, tanjás, bárkod, hogy a szíjan
1: Jack Remy Williams comes to Gasson, Hago, CBC, Norbert Patamak.